0: New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4 Base FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

amit rólam beszélnek bolondság. Elhitted, mikor az hazudtál, hogy a pénz a

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: Yeah.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez így nem mehet tovább.

Yeah.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Bírság járhat a tűzifagyűjtésért, megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A jövő évi költségvetésben 28.500 forintról 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, továbbá nőne az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadéka is. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések 123 milliárd forintba kerülnek, a fedezet biztosított. Bírság járhat azért, ha valaki engedély nélkül gyűjt tűzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad álló fát sem kidönteni. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlő ültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádióknak Szűcs Csaba, a NIBIH növényvédelmi igazgatója.
2: A nymfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozó, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
1: Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a NIBIH. Az érintett térségekben a következő két hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szintén zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés vágyal felhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb eső zápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás a friss hajnalt követően, 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap-hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk, és kíméletes konyhatechnológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk, vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink rettegett kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rossz indulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabadgyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is.
Mik azok a szabad gyökök? Fontos tudni, hogy a szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabad gyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabad gyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korrózió folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabad gyökök ellen? A szabad gyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcseretermékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok, a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vesén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabad gyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát, elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újrafelhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalátkövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

0: 95.4
1: Base FM.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók. Gamma, glutamil ciszteinek, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoén és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületek kialakulnak át, például S alliciszteinnek ki. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Kísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben, vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil-ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumai körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több, a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása. No, a fokhagyma a vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt,
6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kis létszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szüksége a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Támogatják a nehéz sorsú tehetséges gyerekeket. Egységes parkolási rendszer jöhet Budapesten. Marad a kellemes őszi idő. Demeter Dia vagyok. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt a korábbi 100 helyett csak nem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
2: 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: A jelentkezési határidő október 18-a. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül, 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Március végéig kell megteremteni az egységes fővárosi parkolási rendszer jogszabályi hátterét. A kormány és a főváros megállapodása alapján a parkolás üzemeltetése és bevétele a kerületektől a fővároshoz kerülne. A bevételeket kizárólag útfelújításokra fordítanák. Az ellenőrzést kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá. A tervekről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV revizorai az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét ellenőrizték. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Továbbra is kitart a derült napos száraz időjárás, legfeljebb elvétve jelenhet meg 1-2 felhő az égen. A déli szél csak északnyugaton élénkülhet meg, átmenetileg 23 és 27 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb északnyugaton fordulhat elő jelentéktelen zápor. Mérsékelt szélben 19-25 fok valószínű, a hajnal hideg lesz, mínusz 1 plusz 10 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek nagyon kellemes vasárnap reggelt, a hétvége második napján a mikrofonnál Erpi. Ma is nagyon jó zenékkel készültem nektek, úgyhogy megéri bekapcsolni és folyamatosan hallgatni, amivel kezdek, Magyar Víz, jön BSV, Szavak nélkül. Vasárnap reggel is a kedvenc rádiótokban kezdünk.

Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval, kezdem a legtapasztaltabbal, ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna, kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboy Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B Hip Hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Base FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Bírság járhat a tűzifagyűjtésért, megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A jövő évi költségvetésben 28.500 forintról 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, továbbá nőne az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadéka is. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések 123 milliárd forintba kerülnek, a fedezet biztosított. Bírság járhat azért, ha valaki engedély nélkül gyűjt tűzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad álló fát sem kidönteni. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlő ültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádióknak Szűcs Csaba, a NIBIH növényvédelmi igazgatója.
3: A nymfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
2: Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a NIBIH. Az érintett térségekben a következő két hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szintén zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyol felhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb eső zápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Jön két platina szőke lány, gyönyörű szép barna bőrrel, és a számok sem kispályások. A 200 milliós ligában fociznak, és 2024-ben olyan jelölésük volt a BET Hip Hop Awards legjobb kollab, illetőleg a legjobb közreműködés, legjobb verze, valamint az MTV Video Music Awards legjobb kollab és a legjobb nyár dala. Úgyhogy nem kispályás, mindegy, csak jelölés maradt, de semmit nem volna az érdemből. Jön Glorilla, Megan Thee Stallion kombója, és érkezik a nagy kedvencetek, a Wannabe, itt a 90.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Támogatják a nehéz sorsú tehetséges gyerekeket. Egységes parkolási rendszer jöhet Budapesten. Marad a kellemes őszi idő. Demeter Dia vagyok. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt a korábbi 100 helyett csak nem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
2: 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: A jelentkezési határidő október 18-a. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül, 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és a technológia. Ezeket 2 további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Március végéig kell megteremteni az egységes fővárosi parkolási rendszer jogszabályi hátterét. A kormány és a főváros megállapodása alapján a parkolás üzemeltetése és bevétele a kerületektől a fővároshoz kerülne. A bevételeket kizárólag útfelújításokra fordítanák. Az ellenőrzést kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá. A tervekről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV revizorai az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét ellenőrizték. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Továbbra is kitart a derült napos száraz időjárás, legfeljebb elvétve jelenhet meg egy-két felhő az égen. A déli szél csak északnyugaton élénkülhet meg, átmenetileg 23 és 27 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb északnyugaton fordulhat elő jelentéktelen zápor. Mérsékelt szélben 19-25 fok valószínű, a hajnal hideg lesz, mínusz 1 plusz 10 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szép vasárnap reggelt és kellemes pihenést, aki pihen, a mikrofonnál RP, jön egy jó dübörgős, aki nagyon nagy

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Menjünk tovább egy újvonalas hazai előadóval. A dal témavilágát és tartalmát tekintve a kulcsmotívuma az, hogy egy késve tudatosuló hiány, a keménynek mutatott külső mögött meghúzódó sebezhetőség egyébként csak akkor válik kimondhatóvá, amikor már túl késő. A dalban szóban forgó lány addiktív vonzerejét egy kábítószeres hasonlat érzékelteti, ami a kapcsolat önsorsrontó, mégis vonzó jellegét hangsúlyozza. A dalszövegből pedig kiderül a többi. Érkezik nálunk Manuel, Need You Puha. Itt a 96.4 Beast FM-en mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézefem. Hírek.
2: Nem érdemes trükközni a trafipaxoknál. Ma van az állatok világnapja. Csak néhol zavarhatják felhők a napsütést. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Tovább bővíti textil gyűjtőhálózatát a MOHU. Ingyenesen biztosítanak erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A cég a tájékoztatás szerint ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. Nem érdemes trükközni, ha működő trafipaxot látunk. Erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. A közösségi oldalakon számos tévhit jelent meg ezzel kapcsolatban. Például, hogy esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, de olvasni olyat is, hogy hirtelen fékezéssel megzavarhatók az eszközök. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egyharmada gyorshajtás miatt következik be itthon. Ma van az állatok világnapja, ezt minden évben október 4-én Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének napján ünneplik. Idén is országszerte számos programmal várják az állatbarátokat. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője a világnap kapcsán a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.
3: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
2: Újabb online felületen lehet nyomon követni az uniós források felhasználását. Az érdeklődők láthatják, hol és mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban mely cégek vettek részt. Az átláthatósági keresőben a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és már lezárult projektjei is megtalálhatók. A szolgáltatás a pályázat.gov.hu oldalon érhető el. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szinten zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyolfelhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb eső, zápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rap, hip-hop, R&B. A következő Dél-Afrikában született ifjú előadó hölgy, 160 centi magas, bár szerintem a lányokban, hogyha alacsonyak, az szerintem kimondottan egy kis aranyos és szexi. Viszont a 200 milliós ligában focizik a következő dal, úgyhogy komolyan kell venni. Jön Tyla és a Push to Start.

zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Beats FM.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy 2024-es dal, a The Death of Slim Shady Cap the Grace albuma látott napvilágot, már a nagyon népszerű, jön Eminem és pörög tőle a Houdini. Itt a 96.4 BFM-en azonnal mutatom, miről van szó.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: A jövő évi költségvetés is téma a kormányülésen. Új károsító jelent meg hazánkban. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi Erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A jövő évi költségvetésben 28.500 forintról 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, továbbá nőne az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadéka is. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések 123 milliárd forintba kerülnek, a fedezet biztosított. Bírság járhat azért, ha valaki engedély nélkül gyűjt tűzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad álló fát sem kidönteni. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlő ültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádióknak Szűcs Csaba, a NIBIH növényvédelmi igazgatója.
3: A nymfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozó, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
2: Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a NIBIH. Az érintett térségekben a következő két hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szintén zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyol felhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb eső zápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bassz FM, Rap Hip Hop R&B, szuper vasárnapot mindenkinek, a mikrofonnál RP, Magyar Vonal, érkezik Dash, megyünk zümmögni, meg mézet gyűjteni,

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Telefon, Viber, 0620-96-4-99-99. Tengeren túlra fogunk látogatni, az egyik már nincs köztünk, ő a főkolompos Juice WRLD, kiegészülve Youngboy Never Broke Again-nel és egy 1,5 milliárd közeli megtekintésű videóklippel érkezem, jön a Bandit.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Nekem nagyon-nagyon szimpatikus az a lokálpatriotizmus, ami egyébként a klipben is látható, meg a klip alatti kiírásban is, vagyis ölelés minden otthoninak, Mezőzombor for Főváros. 25. május 15-én droppolt, folyamatos növekedés mellett a 11 milliós ligában focizik, több mint 41 ezer like, nyilván ez természetesen ugyanúgy folyamatosan növekszik, és 150 ezer feliratkozóval bír Jude Law, érkezik tőle a sötét. Itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Támogatják a nehéz sorsú tehetséges gyerekeket. Elkészült Magyarország innovációs stratégiája. Marad a kellemes őszi idő. Demeter Dia vagyok. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt a korábbi 100 helyett csak nem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
2: 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: A jelentkezési határidő október 18-a. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül. 3 kiemelt területtel, egészség, környezet és a technológia. Ezeket két további pillér egészíti ki, a társadalmi jólét és a biztonság. Március végéig kell megteremteni az egységes fővárosi parkolási rendszer jogszabályi hátterét. A kormány és a főváros megállapodása alapján a parkolás üzemeltetése és bevétele a kerületektől a fővároshoz kerülne. A bevételeket kizárólag útfelújításokra fordítanák. Az ellenőrzést kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá. A tervekről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Feketén dolgozott az összes biztonsági őr egy egyetemi rendezvényen. A NAV revizorai az eseményen a biztosítást végző társaság 16 emberét ellenőrizték. Kiderült, hogy egyik dolgozót sem jelentették be. A szabálytalanságok miatt a cég várhatóan mintegy 10 millió forint bírságra számíthat. Továbbra is kitart a derült napos száraz időjárás, legfeljebb elvétve jelenhet meg egy-két felhő az égen. A déli szél csak északnyugaton élénkülhet meg, átmenetileg 23 és 27 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap alapvetően napos, gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű, legfeljebb északnyugaton fordulhat elő jelentéktelen zápor. Mérsékelt szélben 19-25 fok valószínű, a hajnal hideg lesz, mínusz 1 plusz 10 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, érkezik egy klasszikus, 2004. január 10-én droppolt, 12 egymás követő héten át vezette a US Billboard Hot 100 listát. Szerintem sokan ismeritek a hangzás, zseniális, érkezik a Crank királya, Lil Jon, Ludacris, Usher triója és a

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Lehet mondani, hogy Doja Cat a következő dallal igencsak beérezte a közönséget. Tulajdonképpen 3 év alatt 410 millió feletti megtekintés produkál, és ez folyamatosan növekszik. 23. augusztus 4-én droppolt, az egyik legnépszerűbb dalává avanzsált a következő alkotási a Doja Cat, és a Paint the Town Red, itt a 96.4 BSFM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Tovább bővíti textil gyűjtőhálózatát a Mohu. Ma van az állatok világnapja. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Tovább bővíti textil gyűjtőhálózatát a Mohu. Ingyenesen biztosítanak erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A cég a tájékoztatás szerint ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. Nem érdemes trükközni, ha működő trafipaxot látunk, erre hívják fel az autósok figyelmét közlekedésbiztonsági szakértők. A közösségi oldalakon számos tévhit jelent meg ezzel kapcsolatban, például, hogy esőben vagy ködben nem működnek precízen a készülékek, de olvasni olyat is, hogy hirtelen fékezéssel megzavarhatók az eszközök. Egyik állítás sem igaz, az utóbbi pedig kifejezetten balesetveszélyes is. A sérüléssel járó ütközések csak nem egyharmada gyorshajtás miatt következik be itthon. Ma van az állatok világnapja, ezt minden évben október 4-én Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének napján ünneplik. Idén is országszerte számos programmal várják az állatbarátokat. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője a világnap kapcsán a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.
3: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
2: Újabb online felületen lehet nyomon követni az uniós források felhasználását. Az érdeklődők láthatják, hol és mikor, mekkora támogatásból milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban mely cégek vettek részt. Az átláthatósági keresőben a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és már lezárult projektjei is megtalálhatók. A szolgáltatás a pályázat.gov.hu oldalon érhető el. A híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szinten zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkölhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyolfelhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb esőzápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper vasárnapot mindenkinek, a mikrofonnál RP. Megyünk tovább, két hazai zsiványjal, 22. október 5-én droppolt a Desperado album, és a dalnak a témavilága az önerőből való érvényesülés, a külső anyagi támasz hiánya, úgyhogy erre utal a refrén is, nekünk nem ad a pappa, érkezik. Ez a szuper dal itt a BSFM.

A kedvence lettem, neki is biztos nem véletlen. Jól játszotta meg a lapokat ebben az életben. Ha tudná, hogy az üzenetekből hány száz kéretlen, nem lenne több kérdés, pikpak, hinne a végzetben. 2025. november 29-én jelent meg, konkrétan akkor, amikor a dal premierje a Megasztár tehetségkutató döntőjében elhangzott, és a mentor, illetőleg a mentorált együtt adta elő, vagyis érkezik nálunk Pifu Marics Peti kettőse, és a Huncut Csibé szövegvilágú Schwindler.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

juttak hozzá nagyon nagy tehetséggel. Úgyhogy tulajdonképpen Mario Winans szerepében lehet mondani, hogy érkezik The Weeknd, mármint énekhangban mindenképp. Egy négyszeres platinát ért el eddig, kiegészülő a tehetséges producerrel Metro Boominnal, illetőleg 21 Savage-el jön a Creepin. Én már velük búcsúzom, holnap reggel attól Tali, mindenkinek szuper hétvégét kívánok. A mikrofonnál Árpi volt, hatalmas pacsi, sziasztok, ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Bírság járhat a tűzifa gyűjtésért, megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsé tervezetét, amikor már pontosabb gazdasági adatok állnak rendelkezésre. A jövő évi költségvetésben 28.500 forintról 120.000 forintra emelnék a nyugdíjminimumot, sávosan növelnék az alacsony nyugdíjakat, továbbá nőne az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadéka is. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések 123 milliárd forintba kerülnek, a fedezet biztosított. Bírság járhat azért, ha valaki engedély nélkül gyűjt tűzifát az erdőben. Sokan azt gondolják, hogy a földön fekvő ágakat és fadarabokat bárki hazaviheti. Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad álló fát sem kidönteni. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlő ültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádióknak Szűcs Csaba, a NIBIH növényvédelmi igazgatója.
2: A nymfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
1: Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a NIBIH. Az érintett térségekben a következő két hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szintén zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés vágyal felhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb eső zápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás a friss hajnalt követően, 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd J. Cole első albumának 15. születésnapját. Kiderül, hogy milyen alkalomból indul újra turnéra Craig David, és az is, hogy melyik Wu-Tang legenda lép idén decemberben színpadra Budapesten. Rajtuk kívül jön majd Jeezy, The Game, Missy Elliott és Beton Hoffi is a következő 2 órában. Kezdeni azonban Nas-zal fogunk, aki egy interjúban nemrég elárulta, hogy szerepelnie kellett volna Lauryn Hill legendás albumán, a Miseducation-on, azonban egyetlen stúdió időpontra sem sikerült időben megérkeznie, és ezt a mai napig bánja. Hát mi is bánjuk, az biztos, bár Lauryn albuma így is abszolút 10 pontos, és ők ketten, ha jó pár év különbséggel is, de 2 tracket azért végül felvettek együtt. Ezek közül következik most az If I Rule the World, itt a 96.4 Bass.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. December 20-án a Wu-Tang kardok közül az egyik legélesebb penge, a Vasember, Tony Stark maga, Ghostface Killa érkezik Budapestre, egészen pontosan az Aquarium Klubba. Az elképesztő méretű aranyékszerek és a lila fürdőköppenyek földi helytartója jó pár év után tér vissza Magyarországra, és hát reméljük, hogy elhozza magával a remek szóló trackjei mellett a legnagyobb Wu-Tang Clan klasszikusokat is, egyenesen Staten Islandről. Történetmesélés felső fokon, New Yorki hip-hop rajongóknak pedig gyakorlatilag kötelező ez a program. A folytatásban a mester rengeteg alter egója közül Pretty Tony érkezik Missy Elliott-tal közösen, itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban.

Hallgatnék Beast FM, Rap Hip Hop R&B. 15 évvel ezelőtt ezekben a napokban jelent meg J. Cole karrierének első albuma, a Cole World, The Sideline Story. Az már sokat sejtetett, hogy producerként maga Jay-Z állt be a projekt mögé, aki Missy Elliott és Drake mellett közre is működött végül az albumon. Első helyen nyitott ez a lemez a Billboardon, és ami Lupe Fiasconak 5 évvel korábban sajnos nem sikerült, hogy egy új generáció hangja legyen, az J. Cole-nak már abszolút ment. Komoly témákról rappelő észak-karolinai srác a 2011-es év egyik legjobb albumát tette le végül az asztalra, és egy elképesztő karrier első nagy lépését egyben. Szerepelt rajta giga siker is, a már bőven 1 milliárd stream fölött járó Workout. Most ezzel folytatjuk, itt a 96.4 Base FM-en, és persze ünnepeljük J. Cole debütálását.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. 2011 őszén nem csak J. Cole jelentkezett olyan albummal, amit máig érdemes minden hip-hop rajongónak feldobni otthon. Ugyanezen a napon jelent meg ugyanis a Dilated Peoples-ből jól ismert Evidence második szóló albuma is, a Cats and Dogs. Hallatjuk rajta vendégként a Dilated másik MC legendáját, Raka Ari Science-t, énekel rajta Aloe Black, sőt még Raekwon is megjelent a Wu-Tang Clan-ből. A beatek nagy részeért Ev örök barátja, The Alchemist felett, a lemez legjobb trackjét azonban a New Yorki zsenivel, DJ Premierrel közösen vették fel, ez pedig a You, ami talán az egyik legjobb primo beat, amit azokban az években a mester felvett. Most ezzel folytatjuk itt a 96.4 Base FM-en, és biztatunk mindenkit, hogy hallgassa sokat az LA Undergroundot és az egyik kulcsfiguráját, Evidence.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd Nas, a Cypress Hill, Coolio és SZA is, ez itt továbbra is a Bass Ride, a Hip Hop világ aktualitásaival, én DJ Venom vagyok. Ma ünnepli 38. születésnapját Harlem talán legnagyobb aktuális rapsztárja A$AP Rocky. Hogy a születésnapi ünneplés kitart-e egészen hétfőig, amikor is Budapesten, a Papp László arénában áll majd színpadra, az hamarosan kiderül, minden esetre egy látványos showra van kilátás az A$AP Mob egykori vezérétől, akitől a folytatásban most az Everyday című track érkezik Miguel és Mark Ronson hallhatós közreműködésével, itt a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hosszú idő után újra zenekarral áll majd színpadra az angol R&B legenda Craig David. Tavaly komoly jubileumot ünnepelt, debütáló albuma Born to Do It 25 éves lett ugyanis, és ha azonnal nem is, de jövő tavasszal színpadra állítja majd a teljes lemezt Angliától egészen Dániáig. Eddig 7 állomás ismert, de továbbiak várhatók, csak hogy Európa szerte minél több városban hallassák élőben az olyan klasszikusokat, mint mondjuk a Film In, vagy éppen a Seven Days. A folytatásban ennek a klasszikusnak a remix verziója jön Mos Def Remeivel és DJ Premier beatjével, az én egyik személyes kedvencem, hogyha remixekről van szó, ez érkezik itt a 96.4 Bass FM-en Craig David-től.

0: 94 Base FM, Rap Hip Hop R&B. 4 évvel ezelőtt ezekben a napokban egy nyugati parti rap legendát veszített el a világ, amikor Los Angelesben elhunyt Coolio. Akik csak a Gangsta's Paradise kapcsán ismerték meg a nevét, talán One Hit Wondernek tartották, de az ő karrierje jóval-jóval több volt ennél. Duffy oldalán kezdte, a Mad Circle tagjaként az igazi West Coast mélyén, a Fantastic Voyage-el beleutózott az életünkbe, hogy aztán a Veszélyes kölykök filmzenéjével az év nagy rap slágerét szállítsa 1995-ben. A My Soul című albuma is remek, és valahogy a filmzenékkel a későbbiekben is nagy szerencséje volt. A Nekem 8 című Tim Robbins, Martin Lawrence film is kapott tőle egy slágert, ez volt a See You When You Get There, és a folytatásban is egy filmzenével emlékezünk rá, a Space Jam Soundtrack All-Star gárdája érkezik, ugyanis Coolio, Method Man, B-Real, LL Cool J és Busta Rhymes. Itt a 96.4 Base FM-en, ez a Hidden High és a Monstars.
1: Greeting Earthlings, we have now taken over your radio.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten megünnepeljük majd Cardi B születésnapját és az első Timbaland siker kerek szülinapját is. Gino Vine debütálása ugyanis betölti a 30-at. Ma még SZA érkezik, akit nemrég a New Jersey Hall of Fame tagjává választottak, saját elmondása szerint pedig a Dean-nál még sokkal jobban örült annak, hogy a város színész legendájával Danny DeVito-val is találkozhatott az eseményen. Ezt mondjuk meg tudom érteni. Vajon melyik lesz SZA kedvenc DeVito filmje? Remélem egyszer ez is kiderül a számunkra, az enyém biztosan, a szóljatok a köpcösnek. Most pedig SZA jön, itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

Kívánok mindenkinek, én DJ Venom vagyok. Remélem, hogy az egész napotok remekül telik. A folytatásban mondom, hogy milyen rap és R&B trackek jönnek, hogy ezt a délutánt még jobbá tegyék. Itt lesz majd a Snoop Dre páros, méghozzá a Still Diori című örök klasszikussal, és hát ez a 60 perc bizony az erős párosokról fog szólni, ugyanis jön majd Chris Brown és Tyga is, sőt még Eve és Gwen Stefani is elhozzák nekünk a Let Me Blow Your Mind-ot. Kezdeni pedig egy szintén erős duóval fogunk, jön The Weeknd és Playboy Carti, ez a Timeless itt a 96.4 Bass FM-en.

tartó karrierje során Kanye West több fiatal előadóban látta meg az igazi tehetséget. Közéjük tartozott például Travis Scott és John Legend is, utóbbi volt például az első, akivel Kanye West saját kiadójánál teljes albumot vett fel, és közéjük tartozott bizony Designer is, akit Kanye a saját lemezén is szerepeltetett, a folytatásban pedig jön az a track, amivel Designer gyakorlatilag világsztárrá vált, ez pedig a Panda, itt a 96.4 Bass FM-en.

2001-ben egészen az amerikai lista csúcsáig menetelt Blue Cantrell Hidden Up Style című trackje gyakorlatilag az egész világ megismerte az énekesnő nevét. Jó pár évvel később pedig Shensia, a jamaikai előadó döntött úgy, hogy feldolgozza a Hidden Up Style-t, ez pedig természetesen megkapta Blue Cantrell hozzájárulását is, a végeredményt pedig most itt hallhatjátok a 96.4 Bass FM-en, ez a Boss Up.

egyáltalán nem díjazta azt az ötletüket, hogy a refrént a No Doubt énekesnője Gwen Stefani énekelje el. Dre és Eve azonban ragaszkodtak Gwenhez, és hát mennyire remekül tették, gyakorlatilag egy új karrier indult be az ő életében ettől kezdve, és a Let Me Blow Your Mind pedig világszerte óriási siker lett. Ezzel folytatjuk itt a 96.4 B.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop. R&B.
1: Alig néhány pillanat, és folytatjuk is tovább. A következő órát pedig az Afrobeat legnagyobb aktuális sztárjával, Tylával indítjuk, aki elhozza nektek a Push to Stop.

a következő 60 percben? Hát jön majd a Hősök vezetésével egy hamisítatlan hazai posszi track, jön kettő old school klasszikus, Coolio-tól és a Criss Cross-tól, és érkezik majd Doja Cat és Burna Boy is. Kezdeni viszont magyar trackkel fogunk, ez a Schwindler Marics Petiéktől itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Coolio örök klasszikusáról, a Gangsta's Paradise-ról rengeteg mindent el lehet mondani. Szerintem azt mindenki tudja, hogy a Veszélyes kölykök című film betét daláról van szó, és talán mindenki előtt ismert az is, hogy 1995 legnagyobb rap slágeréről, vagy az év egyik legnagyobb slágeréről van szó egyben. Az viszont talán egy picit kevésbé ismert tény, hogy a dal eredetije egy Stevie Wonder track, és egyszer ennek kapcsán színpadra is álltak ők együtt, Coolio és Stevie Wonder, és előadták a Gangsta's Paradise-t, amivel most folytatjuk itt a 96.4 Bass FM-en.

készített közös trackeket nem csak a Wu-Tang Clan tagjaival, Rezával és Gizával, hanem még a Naughty by Nature-rel is egy korábbi lemezén. A folytatásban azonban szólóban jön ez a City Boys tőle itt a 96.4 Bass FM-en.

előadókat az Egyesült Államokban. Legalábbis ezt abból gondolom, hogy ugyanabban az évben jelent meg a House of Pain örök klasszikusa, a Jump Around, és a Criss Cross tagjai is ugyanabban az évben vették fel a saját örök klasszikusukat, aminek a címe egyszerűen csak annyi volt, hogy Jump. Innen Magyarországról nézve talán nehéz elhinni, de a Criss Cross féle változat sokkal sikeresebb volt az Egyesült Államokban, nem kevesebb, mint 6 millió példány kelt el ebből az egy singleből, gyakorlatilag az év legsikeresebb rap track jelet. Ezzel folytatjuk, most érkezik a Criss Cross, itt a 96.4 Bass FM-en.

annyi baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, a folytatásban átadom a BFM mikrofonját Széles Izának, vele tölthetitek a délután további részét. Iza pedig már itt is van a stúdióban, az első track pedig, amit elhoz nektek, nem más lesz, mint a Bakpak, Dash-től, Youngfly-tól és Azariától. Mindenkinek további nagyon-nagyon szuper vasárnapot, hello, szevasztok!
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka, ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakpakba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el. Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Bizki.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek pogányindulót. Na gyerekek, ki szereti a színházat, és ki szereti pogányindulót? Na tegyétek össze ezt a kettőt, ugyanis a Víg Színházban szerepel a 4-es 6-os című dal.

szeretek megbízni. Ilyen a biznisz, te is osztani mész. Biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani hésznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

0: nappal. 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 96.4 Base FM, Prep Hip Hop R&B. Na gyerekek, ne felejtjétek, lehet minket online is hallgatni a basefm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek Belánót, aki úgy néz ki, hogy becsajozott. Hát így csinálja ezt egy igazi sztárboly. Jön is ez a dala.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön Doja Cat, aki már Észak-Amerikában turnézik. A Tourmavi amerikai szakasza Detroitban indult, a koncerteken pedig Laro a különleges vendég. Itt pedig szólóban tolja nekünk az Agora Hills-t.

0: 96.4. Peace FM. Rap. Hip Hop. R&B. Peace.
1: I promise I swear. I'm there, bitch.

0: the end.
1: Woo! Yeah!
2: Kattanj ránk!
3: Kattanj ránk!
2: 96.4
3: Bass
2: FM.
3: Bass FM.
2: Rap,
3: Hip-Hop,
2: R&B.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, VZ és Rézműves, és tőlük indul a Várj meg.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet, fúj hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tudod, mi a 96.4 Bass FM? Rap!

0: keep me down.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne feledjétek, tudtok nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 964 99 99-es számon. Most pedig hozom nektek Manuelt, akinek ma délután 6-tól jelenik meg az első klipje az új lemezéről. Hát kíváncsian várom, addig is pörök tőle a doktor.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: földre. Én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. DJ Snake-et hozom nektek, aki október 9-én Szingapúrban lép fel, méghozzá az F1 hétvégén, a Barch Stage-en. Itt pedig nálunk a Cardi B-vel, Ozuna-val és Selena Gomez-zel közös daluk jön, a bomba meg a sláger, Taki Taki.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na elindítok egy újabb órát, én Széles Iza vagyok. Hozom nektek Doja Cat-et, akivel mindig történik valami. Most például azt mondta, hogy a turnéja után akár 3 év szünetet is tarthat. Hát reméljük azért nem így lesz, minden esetre nálam.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek a Jason Derulo előtt fellépő K. Kevint, jó barátjával LL Juniorral, tőlük pörgetem a Csavargó című szerzeményüket.

96.4 Béz FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, tudtok minket online is hallgatni a bézfm.hu-n keresztül. Most pedig jön a BSV nagy bogival karöltve, indult tőlük az Always Be Mine.

XFM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Magyarországot. Ez a 96.4 Beast FM. Rap, Hip Hop, R&B.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk Pifu, a Megasztár felfedezetje, és a mentorom Marics Peti, és az ő közösük a Svindler.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, indul a műsorom utolsó órája, én Széles Iza vagyok. Hozom nektek Doja Cat-et, tudjátok, aki éppen turnézik. December 1-ig tart neki a buli, és New Yorkba fogja befejezni. Itt viszont nálunk most jön az Agora Hills.

96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Yeah, yeah.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Jude Law-t, aki óriásit robbantott tegnap és tegnap előtt, méghozzá Budapesten. Ott volt a koncertjén rengeteg kollégája és haverja, itt pedig indítom tőle a Sötét című slágerét.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkérdőbb.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek azt a Betonhofit, aki képzeljétek el, hogy a budapesti koncertjén bográcsot tett fel a színpadra. Valaki tudja, hogy pontosan milyen étel volt benne? Azt tudom, hogy 2024-ben bográcsgulyás volt a menü, idén viszont nem jutott el a hír hozzám. Úgyhogy segítsetek, addig is pörög tőle az angyalok.

0: 96.4 Bass FM. Következő megálló.
1: Aki átmond, mondjon békés. Ha annak vedd el. Ha ütnek, szaladj el. Már jobb adni.
2: Ja, ja.

ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

0: Nem is mi történik. Kezem az
1: égő. A bling.
0: A komám. A cimbim. Ja, az nem, az nem, az
1: New School.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, időutazásra invitállak titeket. 1995-ig meg sem állunk az időben, ugyanis akkor készült Coolio-nak az egyik legismertebb dalom, méghozzá a Gangsta's Paradise albumáról. Pörgetem is nektek a Too Hot slágerét. Úgyhogy hangerőt fel mindenkinek,

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, erre a hétvégére búcsúzom, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Maradjatok velünk, ugyanis jön DJ Revo és a Beast of 20-as műsorának az ismétlése. További szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: BSFM.
1: 96-4 BSFM, Rapipap, R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Base Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Jane Aiko és Kendrick Lamar So Good című dala áll, ami egy idei dal és a Def Jam kiadásában jelent meg. Szeptember 11-én jelent meg a tengeren túlon a kortárs R&B egyik legnagyobb nevének tekinthető Jane Aiko 4. albuma, a Westside WMC. A lemez címe egyszerre utalás az énekes nő kaliforniai gyökereire és az albumon szereplő témákra, amik a nyugati parti életérzést mutatják be. A közreműködők népsora is egyfajta nyugati parti all-stars. Tyga, az eddig minden Jane Aiko albumon vendégeskedő Absol, Kendrick Lamar és a fiatal San Franciscoi tehetség Larry June. Első alkalommal januárban hallhattuk a készülő lemezről, ami végül ősszel 6 évszünet után érkezett meg, követve a 2021-es platinum lemez a Csilombót. A 6 éves szünet alatt Jane Aiko előbb családi életére koncentrált, megszületett második gyermekük a rapstar Big Sean-nal, akivel azóta sajnos már el is váltak, utána pedig többek közt Snoop Dogg és Larry June albumain is hallhattuk énekelni. A végül váratlanul kiadott Westside WMC első helyen nyitott az amerikai albumlistán, ami első alkalommal fordult elő az énekesnő karrierje során. Az első single Elsewhere címmel érkezett meg egy nappal a teljes lemez előtt, de a rajongók végül úgy döntöttek, hogy egy másik dalt emelnek fel azonnal az albumról, ez pedig a Kendrick Lamar közreműködésével készült So Good. Ők ketten több mint 10 év után dolgoztak újra együtt, a végeredmény pedig egy középtempós, hamisítatlan nyugati parti R&B track lett, ami tökéletesen illeszkedik abba a sorba, amit Kendrick Lamar SZA-val közösen csúcsra járatott az elmúlt években. Finom szinti futamok keretezik ezt a romantikus témájú tracket, ami akár a Grammy díjért folytatott versenyben is komoly esélyes lehet majd, úgyhogy hallgassuk is meg, és érkezzék Jane Aiko és Kendrick Lamar So Good című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Base Top 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

0: 15.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ívott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Beast FM, Rappi, ha pár NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELT Beast Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 14. helyen Beton Hoffi Panasonic című dala áll, ami egy idei felvétel, egy 2026-os dal. Három mixtépe, a Coming Scenes, a Playbania és a Zero után megérkezett Beton Hoffi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült. A hét legerősebb debütáló lemezei közül a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, mint Kendrick Lamar unokatestvére Baby Kim, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi fél év egyik leghallgatottabb magyar rap track-ét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarvéla című track-ek voltak elérhetőek korábban, most pedig már egyben is hallhatjuk mind a 18 track-et. Az Interregnum talán a legsötétebb eddigi Beton Hoffi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ez mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de 100 Sins ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hoffi címmel, benne elképesztő képekkel, az új dalok közé pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hoffi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 14. helyről, ezzel megyünk tovább.

94 Bass FM Replika Power NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 9. helyen Shensia Bossab című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel, és az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyik a jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például Black Eyed Peas-ik vagy Lady Gaga lemeze is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett meg mérsékelt sikerrel, pedig Coi Lerét vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnt 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta az aktuális albumára vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereket érő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal közösen felvett Honey Boy című dala is tavaly ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak a szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnt a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb sikerének, a Hit 'Em Up Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia barátnőivel látható szépségszalomban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossapphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az élenk dalamot is átemelték a Hit 'Em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is Bossapp című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 9. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.1 Bass FM, Rapping Up R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 5. helyen Cardi B Ehe című sláger áll, ami egy 2026-os felvétel és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett. Az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világsztár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikiniben láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországból jelentette be. Szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track, a világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és az exein. Kisebb meglepetése a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD singleként és 7 incses bakelit lemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén a Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B ezelőtt 2025 őszén jelentkezett dalokkal. Akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést azért vállalt, az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Paket című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is, a Megan Thee Stallionnal közösen Web című daluk elérte a gyémánt lemez státuszt, azaz több mint 10 millió példány kelt el az Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után már a második gyémánt minősítést érő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, úgy mint Eminem, Black Eyed Peas-ék vagy épp Travis Scott tartoznak közéjük. Most viszont érkezik Cardi B és Ehe című slágere itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 5. helyéről ezzel megyünk tovább.

94.4 Beast FM, repjük a Power NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Beast Opus-os listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút befutó, a number one, zuhanjunk bele a Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe, 23 évet meg sem állunk egészen 2003. október elejéig, és megmutatom nektek, hogy melyik dal uralta ez alatt az idő alatt az amerikai top listát. Ez a dal bizony nem más, mint Beyoncé és Sean Paul Baby Boy nevezetű hatalmas lágere. Szóval a Bad Boy 2 filmzenéjét és az éppen csúcson lévő Lil Jon megelőzve, október elején Beyoncé és Sean Paul párosa elérte az amerikai lista csúcsát. Ezt a pozíciót pedig nem kevesebb, mint 9 héten át is sikerült megtartaniuk, a Dangerously in Love lemez egyik legnagyobb sikerével, a Baby Boy-jal. 23 évvel ezelőtt az a furcsa helyzet állt elő az amerikai listán, hogy a top 10-ben csak hip-hop és R&B előadók szerepeltek. A fentieken túl 50 Cent, Fabulous, Chingy és Ludacris is ott volt az élmezőnyben. Ez volt az az időszak, amikor nem csak Beyoncé, de Sean Paul minden lépése is aranyat ért. Egy évvel korábban jelent meg a Dirty Rock című karrierfordító albuma, rajta a Get Busy, a Like a Glue és a Give Me the Light című dalokkal, és Beyoncé mellett többek között Blue Country dalából a Britből is világslágert varázsolt, úgyhogy érkezik ez a szuper páros, jön Beyoncé és Sean Paul, tőlük is Baby Boy című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 94 Beast FM-en, a Beast Opus-as lista Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Bass Top 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és All New Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Lujzia énekesnőjét, Soblocher Barbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg, még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokyo címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt, július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista e heti első helyéről. Ezzel megyünk tovább.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B.

96. Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ice Cube Check Yourself című dala után Jude Law-val és Lil Frakkal megyünk tovább, hogy hogy is vélekednek ők a pénzről? Most következő slágerükből kiderül, jön le egy című daluk itt a Bass.

0: Szólink, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven

91 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Dash Winnie Pooh című slágere, után pedig Kid Ink-kel megyünk tovább, ez pedig Dead Wrong című dala itt a Bass-en.

0: bizfm.hu.
1: Csokiban a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, Jude Law Sötét című slágere után maradunk magyar vizeken. Érkezik az ifjú tehetség Belánó, tőle is szóljon Starboy című dala, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Fenékrázásra fel érkezik DJ Snake, J Balvin és Tyga, ez pedig a Loco Contigo című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban, na gyerünk!

szívet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, Revolution vagyok. Pifu és Marics Peti után pedig a gyönyörű Shenseával megyünk tovább. Tőle is szóljon Boss Up című dala itt a kedvenc rádiótokban. Nagy erőnk!

0: senki semmel.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: oyeke tama oyeke tello oyeke tawo oyeke oyeke oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie, I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Burna Boy, City Boys című dala után érkezik két igazi csibész. Jön Tideni és Jabber, ez pedig Gáz című daluk itt a Bass-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Bass FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Bass FM.

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Old school, new school, rap, hip hop, R&B. 96.4 Base FM.

0: hagyjad már azt az alit. Úgy is eltűnik a sülyeztőbe, mint a többi. Azt gondolod? Tesó,
1: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Bass.

0: 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.